0: kilométer.
1: Tehát minden hol?
0: Be clear here with the collision report and en route to back 50.
1: Tehát minden hol, 11.